0: I can't get no cure for the disease.
1: Mi van a kis pöccse?
2: Macerás a fiú, de kezelem az ügyeit. Elvégre a fiad.
1: Tököm teli van vele.
2: Néha beszélgethetnétek.
1: De karácsonyra kap egy sportautót.
2: Nem autó kell neki. Egy kis figyelmesség, egy kis szeretet.
1: Hagyjál már, fiú, ez nem lány.
2: Úgy érzed, ez jó? Elég ennyi?
1: Hagyjál már, olyan, mint a Zsuzsák állandóan összetör egy Lamborghinit minden évben.
2: Vegyél neki drága autókat.
1: Most mi járjon vele a Rexel? Hát ne viccelj már.